0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Come on.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az átvilágítások folytatását ígérte a miniszterelnök. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte napirend előtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 bizottságot állítanak fel, ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgálják majd. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet. Hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila a rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, például a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a Sziget közben, Komárom-Budapest vagy a Csepel-Sziget térségében. A Körösök környékén és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mérhetünk, délután már csak 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: pillanat. A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start, Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban több dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogírtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. Idén nyáron is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Dunaújváros megyei jogúváros önkormányzata azoknak a családoknak, amelyek jogosultak az ingyenes ellátásra. A program célja, hogy a nyári szünet idején sem maradjanak melegétel nélkül a rászoruló gyermekek. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az ingyenes étkezést azok a gyermekek vehetik igénybe, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek. Az általános és középiskolás diákok június 22-e és augusztus 31-e között összesen 50 munkanapon keresztül juthatnak napi egyszeri melegételhez. A szakképző intézmények tanulói számára a program már június 16-án elindul, részletek a dunaonline.hu oldalon. A Dózsa mozi előtti téren Dunaújvárosban a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katonaság és a társszervek mutatkoztak be az érdeklődőknek. A programokra diákcsoportok és családok is nagy számban érkeztek, a látogatók pedig testközelből ismerkedhettek meg a rendvédelem speciális járműveivel és eszközeivel. A szervezetek munkatársai a pályaválasztás előtt álló fiatalokat toborzó programokkal és szakmai tájékoztatókkal is várták, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrónapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetbe 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Júniusban elindul a Nagyszombati út felújítása, az első ütemben a Budai és a Zsolnai út közötti szakasz újul meg mintegy 500 millió forintból. A városi forrásból finanszírozott beruházás munkaterületét május 26-án kedden adták át Székesfehérváron. A Nagyszombati út felújítása az első ütemben a Budai és a Zsolnai út közötti közel 800 méteres szakaszt érinti, ahol a nulladik ütemben már megújult a Prónai utca és kiépült a csapadékvízelvezető rendszer is. További információk a FEOL oldalán. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A Tábita Baracsi Idősek Otthona 40 férőhelyesnek született. Az ellátottak érkezése folyamatos, a megnyitó ünnepség napján 12-en már a ház falai között éltek. Az alapításának éppen ebben a hónapban 30. jubileumát ünneplő baptista szeretetszolgálat intézmény családjához tartozó Tábita Alapszolgáltatási Központ 2026. május 21-én a Fejérvár megyei Baracson ünnepélyes külsőségek mellett nyitott teljesen saját anyagi erőforrásból idős otthont. Kedves műsort adtak a helyi óvodások és iskolások, valamint a nyugdíjas népdalkör tagjai. A térségben az igény rendkívül nagy, a rendelkezésre álló férőhelyeknél már is jóval több a jelentkezők száma, írja a Duol. Nagyon sokan látogattak ki Dunaújvárosban a mozi előtti térre, ahol a rendvédelmi nap keretében felsorakoztak a különféle szervek, járművei és eszközei. Ezen felül fegyver és kutyás bemutató is színesítette a rengeteg gyermeket vonzó eseményt. Az eseményt Orosz Csaba önkormányzati képviselő nyitotta meg, amelyen részt vett a város rendőrkapitánya, továbbá a büntetés végrehajtás és a katasztrófa védelem képviselői is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Május 27-én ismét megrendezik a kihívás napját, amelyhez idén is csatlakozhatnak tanintézmények, munkahelyek, közösségek, települések és nyugdíjas szervezetek is innen Fejérvár megyéből is. Az ország egyik legnagyobb közösségi sportprogramjának célja, hogy minél több ember mozogjon együtt játékos és közösségi formában. A szervezők szerint a kezdeményezés legfontosabb üzenete, hogy a mozgás összehozza az embereket és a generációkat is. A programsorozat Magyarországon már több mint 30 éve népszerűsíti az aktív és egészséges életmódot. Országszerte így itt Fejérvár megyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót, sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket és a vakációra válik teljes a szolgáltatások köre. Itt Fejérvár megyében is megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. Országosan 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejérvár megyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. Csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon, a Fejérvár megyei szülőknek is. Érdemes még májusban foglalni. Fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok szerepelnek. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutatók programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gép újdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrárinnováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a Fejérvár megyei látogatók is működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor. Napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok az év 147. napján, május 27-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Ritka nevű Helláknak, H-val az elején. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, igazi nyári a zene mindjárt. Young Hearts Grand Prix, előtte még Karamell is jön, az órát pedig a Morcsiba indítja. Rome wasn't built in a day. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 27-én. Ma van a kihívás napja, azaz angolul Challenge Day, egy globális mozgalom, amelynek célja a mozgás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése a lakosság körében. Hát jó kihívás napját kívánok! Tombol a nyár, így ma is, akár 34 fok is lehet. ATB The Summer, egy kis nyár zenében is.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A pop királynője 18 év után először vezeti ismét a rádiós toplistákat, az I Feel So Free a Billboard Dance és rádiós listáján a 8. helyről egészen az első pozícióig emelkedett. Ez Madonna 8. listavezető dala az amerikai slágerlista történetében, és közel 18 év után az első alkalom, hogy újra rádiós Billboard listát vezet. Legutóbb 2008. decemberében állt az élen, amikor a My The Way 2 héten át vezette a Dance és rádiós rangsort. Ugyanabban az évben a 4 Minutes és a Give It To Me is első helyig jutott. Utóbbival folytatódik a szerda reggel a 7:30 hírek után, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű. A gyümölcsök 2/3 lehet érintett, de a felmérés még tart. Az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól. Katonazenekari fesztivált rendeznek Kaposváron. A június 4-e és 5-e között sorra kerülő eseményen 4 katonazenekar mutatkozik be a közönségnek. A város főterén, a Kossuth téren a Kaposvár helyőrségi zenekar, a Szentendre helyőrségi zenekar, a légierőzenekar Veszprém és a légierőzenekar Szolnok szórakoztatja majd a közönséget. Földrengés rázta meg Közép-Dalmáciát. A 3,6-os erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Véget értek az írásbeli érettségik. 15 vizsganapon, 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között, az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyártáskúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemlék épülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. Szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgáló bizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban több dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogírtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. emellett a Balatonnál, a Belencei-tónál, a Dráva mentén és Zala vármegyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. A Dózsa-mozi előtti téren Dunaújvárosban a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katonaság és a társszervek mutatkoztak be az érdeklődőknek. A programokra diákcsoportok és családok is nagy számban érkeztek, a látogatók pedig testközelből ismerkedhettek meg a rendvédelem speciális járműveivel és eszközeivel. A szervezetek munkatársai a pályaválasztás előtt álló fiatalokat toborzó programokkal és szakmai tájékoztatókkal is várták, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrónapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetben 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljes a szolgáltatások köre. Itt Fejérvár megyében is. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. Országosan 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor, napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Egy este érkező hideg front vett véget a korai kánikulának, addig viszont még tombol a nyár, akár 34 fok is lehet ma a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Esni nem fog, közben pedig már is itt a következő, a 90-es és 2000-es évekből. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha már is van közlekedési info, várom én is 0620 55 55 155. A következő órában biztosan itt lesz a Faith No More. És a Unique is. Sok hasznos, friss info, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban több Dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogirtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen, a munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. Idén nyáron is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Dunaújváros megyei jogováros önkormányzata azoknak a családoknak, amelyek jogosultak az ingyenes ellátásra. A program célja, hogy a nyári szünet idején sem maradjanak meleg étel nélkül a rászoruló gyermekek. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az ingyenes étkezést azok a gyermekek vehetik igénybe, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek. Az általános és középiskolás diákok június 22-e és augusztus 31-e között összesen 50 munkanapon keresztül juthatnak napi egyszeri meleg ételhez. A szakképző intézmények tanulói számára a program már június 16-án elindul. Részletek a dunaonline.hu oldalon. A Dózsa mozi előtti téren Dunaújvárosban a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katonaság és a társszervek mutatkoztak be az érdeklődőknek. A programokra diákcsoportok és családok is nagy számban érkeztek, a látogatók pedig testközelből ismerkedhettek meg a rendvédelem speciális járműveivel és eszközeivel. A szervezetek munkatársai a pályaválasztás előtt álló fiatalokat toborzó programokkal és szakmai tájékoztatókkal is várták, írja a Duna Online. Itt Fejérvár megyében is megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. Országosan 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor. Napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt a hét második munkanapján, ami ezen a héten szerdán esett, úgyhogy kitartást a rövid héthez, mindjárt vége is. Easy, ahogyan ígértem, itt lesz a Faith No More, az órát pedig a Counting Crows és van ezt a Carlton 2-s, a Big Yellow Taxi indítja. 7 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 27-én szerdán, azon a napon, amelyen 1937-ben átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban. Az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függő hídja, ami a csendes óceánt és a San Franciscói öblöt elválasztó szorost íveli át, 2737 méter hosszú, a hadsávos út mellett pedig a hídon gyalogosan is lehet közlekedni. Még több érdekesség május 27-ével kapcsolatban egy picit később, addig is nem sokára a Unique, a Cardigans Tom Jones-al, most pedig a nyár fiai jönnek DJ Sammy-től, The Boys of Summer a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hamarosan a Molokó Singit Bekje folytatja az időutazást. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a mai reggel is. Ha pedig dugóval, balesettel várom az infót, 0620 55 55 155, estig kitart a kánikula, akkor hidegfront jön, részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig csaknem 15,5 millió forintnyi kártalanítást kaptak. Fiatal művészek vették birtokba Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Katonazenekari fesztivált rendeznek Kaposváron. A június 4-e és 5-e között sorra kerülő eseményen 4 katonazenekar mutatkozik be a közönségnek. A város főterén, a Kossuth téren, a Kaposvár helyőrségi zenekar, a Szentendre helyőrségi zenekar, a légierőzenekar Veszprém és a légierőzenekar Szolnok szórakoztatja majd a közönséget. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására. A rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Földrengés rázta meg Közép-Dalmáciát. A 3,6-os erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A következő napokban több Dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogírtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei-tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrónapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetben 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Júniusban elindul a nagyszombati út felújítása az első ütemben. A Budai és a Zsolnai út közötti szakasz újul meg mintegy 500 millió forintból. A városi forrásból finanszírozott beruházás munkaterületét május 26-án kedden adták át Székesfehérváron. A nagyszombati út felújítása az első ütemben a Budai és a Zsolnai út közötti közel 800 méteres szakaszt érinti, ahol a nulladik ütemben már megújult a Prónai utca és kiépült a csapadékvizelvezető rendszer is. További információk a FEOL oldalán. Május 27-én ismét megrendezik a kihívás napját, amelyhez idén is csatlakozhatnak tanintézmények, munkahelyek, közösségek, települések és nyugdíjas szervezetek is innen Fejérvár megyéből is. Az ország egyik legnagyobb közösségi sportprogramjának célja, hogy minél több ember mozogjon együtt játékos és közösségi formában. A szervezők szerint a kezdeményezés legfontosabb üzenete, hogy a mozgás összehozza az embereket és a generációkat is. A programsorozat Magyarországon már több mint 30 éve népszerűsíti az aktív és egészséges életmódot. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor. Napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 27-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a névnapos Helláknak. Ma van a kihívás napja, azaz Challenge Day, melynek célja a mozgás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. A nemzetközi kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Álljunk fel a kanapéról, és a lényeg az, hogy legalább 15 percet folyamatosan mozgással töltsünk. Ma, és ne csak ma. Isten éltesse a ma 78 éves Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zenészt, zeneszerzőt, zongoristát, énekest, Presser Gábort.

0: 51 éve a mai napon született Jamie Oliver, angol szakács, showman. 1971-ben a mai napon született Lisa Lopez, a TLC egyik oszlopos tagja. A sor pedig a 75-ös születésű André 3000 zárja, az amerikai rapper énekes dalszerző, az Outkast alapító tagja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: It's been a long time. Long time. We shouldn't have left you. Left you. Without a dope.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mosolygósan folytatódik a szerda reggel, 8 után jön majd Lily Allen és a Smile. És mosolyogjunk akkor is, amikor nem lenne rá okunk. Azt írja Autómentős Feri, jó reggelt, M3 bevezető M0-ig áll a sor a Szerencs utcától, baleset nincs, csak a szokásos munkába menet. Ember maradj, ez pedig már Ákos javasolja.

0: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. A friss hírek után folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban több Dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogírtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. Júniusban elindul a Nagyszombati út felújítása az első ütemben. A Budai és a Zsolnai út közötti szakasz újul meg mintegy 500 millió forintból. A városi forrásból finanszírozott beruházás munkaterületét május 26-án kedden adták át Székesfehérváron. A Nagyszombati út felújítása az első ütemben a Budai és a Zsolnai út közötti közel 800 méteres szakaszt érinti, ahol a nulladik ütemben már megújult a Prónai utca és kiépült a csapadékvizelvezető rendszer is. További információk a FEOL oldalán. A Dózsa-mozi előtti téren Dunaújvárosban a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katonaság és a társszervek mutatkoztak be az érdeklődőknek. A programokra diákcsoportok és családok is nagyszámban érkeztek, a látogatók pedig testközelből ismerkedhettek meg a rendvédelem speciális járműveivel és eszközeivel. A szervezetek munkatársai a pályaválasztás előtt álló fiatalokat toborzó programokkal és szakmai tájékoztatókkal is várták, írja a Duna Online. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutató Programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gép újdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrárinnováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a Fejérvár megyei látogatók is működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor. Napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Eminemtől, akinek egykori felesége Kim Scott lepacsizhat Justin Timberlake-el és Britney Spears-el, őt is ittas vezetés miatt tartóztatták le nemrég. The Real Slim Shady, így indul az óra, 4 perccel múlt 8, jó reggelt május 27-én szerdán, sok boldogságot a helláknak és a szülinaposoknak, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Ezt a FM a legjobb zenék. Próbáljuk egy kis mosolyt erőltetni az arcunkra. Igen, még a kényszeredett mosoly is beindítja a szervezet saját fájdalomcsillapító mechanizmusait, csökkenti a pulzusszámot például, és segít a testnek gyorsabban regenerálódni feszült helyzetekben. Endorfint és szerotonint szabadít fel, csökkenti a stressz hormonok szintjét, erősíti az immunrendszert és növeli az önbizalmunkat is. Mosolyogjunk tehát, jön mellé egy mosolygós zene Lily Allentől, 1 perccel 8:45 után, ez a Smile a Besten. Jó reggelt!

0: Rest FM a legjobb zenék. Este nyugat felől jön a hideg front, narancs figyelmeztetést kapott Vas megye. A zivatarok miatt ott akár jégeső is előfordulhat. Ugyanakkor estig a legmagasabb hőmérséklet még 30-35 fok között alakul. Holnapra felfrissül a levegő. Részletes időjárás jelentés és friss infók mindjárt. Jönnek a hírek, fél kilenc után pedig Bryan Adams Messivel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig csaknem 15,5 millió forintnyi kártalanítást kaptak. Fiatal művészek vették birtokba Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Véget értek az írásbeli érettségik. 15 vizsganapon, 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között, az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket csütörtöktől a Placz. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Katonazenekari fesztivált rendeznek Kaposváron. A június 4-e és 5-e között sorra kerülő eseményen 4 katonazenekar mutatkozik be a közönségnek. A város főterén, a Kossuth téren, a Kaposvár helyőrségi zenekar, a Szentendre helyőrségi zenekar, a légierő zenekar Veszprém és a légierő zenekar Szolnok szórakoztatja majd a közönséget. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon, Récz-Szilas és Dombovár között végeznek karbantartást. Június 27-én szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között itt karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is áttépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A következő napokban több dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogírtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrónapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetben 9 és 18 óra között, a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Júniusban elindul a Nagyszombati út felújítása az első ütemben. A Budai és a Zsolnai út közötti szakasz újul meg mintegy 500 millió forintból. A városi forrásból finanszírozott beruházás munkaterületét május 26-án kedden adták át Székesfehérváron. A Nagyszombati út felújítása az első ütemben a Budai és a Zsolnai út közötti közel 800 méteres szakaszt érinti, ahol a nulladik ütemben már megújult a Prónai utca és kiépült a csapadékvizelvezető rendszer is. További információk a FEOL oldalán. Május 27-én ismét megrendezik a kihívás napját, amelyhez idén is csatlakozhatnak tanintézmények, munkahelyek, közösségek, települések és nyugdíjas szervezetek is innen Fejérvár megyéből is. Az ország egyik legnagyobb közösségi sportprogramjának célja, hogy minél több ember mozogjon együtt játékos és közösségi formában. A szervezők szerint a kezdeményezés legfontosabb üzenete, hogy a mozgás összehozza az embereket és a generációkat is. A programsorozat Magyarországon már több mint 30 éve népszerűsíti az aktív és egészséges életmódot. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor, napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

ezt nem a legjobb zenék. Baleset történt az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópont előtt. A 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót, hívható SMS Viber számunkra 0620 55 55 155. Közben jön a Soul Searcher és a Kent Gary Napfabeszten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mondhatni, a Dion idejéből lesz például egy kis tiri-ti-tiri. Na és jó kis magyar Debrecenből.
2: De ha a Szentpéter szigetekre már, de valakizet van az útja önnek, a mennyország turist, a legjobb szolgáltatás nyújtja.
1: 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. A friss hírek aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Következő napokban több dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogírtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja Duna Online. A Dózsa-mozi előtti téren Dunaújvárosban a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katonaság és a társszervek mutatkoztak be az érdeklődőknek. A programokra diákcsoportok és családok is nagyszámban érkeztek, a látogatók pedig test közelből ismerkedhettek meg a rendvédelem speciális járműveivel és eszközeivel. A szervezetek munkatársai a pályaválasztás előtt álló fiatalokat toborzó programokkal és szakmai tájékoztatókkal is várták, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrőnapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetben 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót, sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket és a vakációra válik teljes riaszolgáltatások köre. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejérvár megyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor, napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Előttük egy friss közlekedési infó, baleset történt az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópont előtt, 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, ha van közlekedési hír, jöhet 0620 55 55 155, és ide nekem címmel már is indul az óra témbelendékkel, Give it to me. 5 perc elmúlt 9, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM, a legjobb zenék. Még mindig tarol a mozikban a Michael Jackson film, bár sokaknak hiányérzetük van, hogy sok minden kimaradt a moziból, nem véletlenül, ugyanis már készül a film folytatása, a második rész negyedét pedig titokban már le is forgatták. Michael és Janet Jackson és a Scream szól a 90-es és 2000-es évek belejtetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenék jön, Sean Paul budapesti előzenekara egy szemében, ugyanis a román énekesnő Inna forrósította a hangulatot egészen jamaikai hőfokra a dancehall reggae világsztár előtt a Budapest Parkban, és a következő időszakban is jönnek világsztárok, úgy mint például a Metallica június 11-én és 13-án, június 18 Sting, június 10 Jason Derulo, július 21 Pitbull, július 27 Charlie Puth, úgyhogy lesz mit látni, hallani.

Best FM a legjobb zenék. A Take That Dallas-ot, Relight My Fire, apropó tűz, megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. A látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én, a korábbi évek hagyományait követve 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Hétvégén tehát nem csak BL döntő lesz, de gyereknap is. Addig viszont munka, most Kelly Rolanddel, Work a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. 1991-ből szólt a legendás Summertime, DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince közösebb. És ha már szóba került a 90-es évek eleje, akkor még voltak normális nyarak, nem pedig hőhullámok, mint ugye a 2020-as években, 22-ben vagy 24-ben. Franciaországban majdnem 40 fok van május végén, és hát mi sem fogunk fázni. 30-35 fok egészen estig, akkor jön a hidegfront nyugat felől. Részletek a hírek végén.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Aztán folytatjuk az időutazást többek között az ATB-vel. És zenél nekünk a 4-es Street is.
2: 10 éven át csak húztam, nyúztam, vártam a legnagyobb csodát.
0: Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon, 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között, az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott Székely keresztúri gyártáskúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemlék épülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon, Réczilas és Dombovár között végeznek karbantartást. Június 27-én szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is áttépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket csütörtöktől a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Földrengés rázta meg Közép-Dalmáciát. A 3,6-os erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. következő napokban több Dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogirtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. A Dózsa mozi előtti téren Dunaújvárosban a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katonaság és a társszervek mutatkoztak be az érdeklődőknek. A programokra diákcsoportok és családok is nagy számban érkeztek, a látogatók pedig testközelből ismerkedhettek meg a rendvédelem speciális járműveivel és eszközeivel. A szervezetek munkatársai a pályaválasztás előtt álló fiatalokat toborzó programokkal és szakmai tájékoztatókkal is várták, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrőnapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetbe 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót, sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket és a vakációra válik teljes szolgáltatások köre. Csak nem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon a Fejérvár megyei szülőknek is. Érdemes még májusban foglalni. Fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok szerepelnek. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor. Napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Ebben az órában többek között a Salt and Pepper-től vagy Amy Winehouse-tól mindjárt énekel a Sugar Babes, az órát pedig Bob Sinclair kedvenc múzsája, a Párizsban élő brazil énekesnő Salomé de Bahia indítja egy kis karneváli hangulatot varázsolva. Az éterbe 0620 5555 155 telefon SMS Viber, 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: nyúlok tovább.
1: Best FM a legjobb zenék. Mark Lennard, Judge Flo és David Brunner, azaz a Spike, egy német Eurodance formáció következik. A három úriemberen kívül a dalok vokális részért Pamela Mitchell énekesnő felelt, akinek karakteres szólos hangja hozta meg a formációnak a nemzetközi ismertséget. 98-ból érkezik debütáló daluk a Respect a legjobb zenék között.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, 10 kilométeres dugó alakult ki az M1-esen Hegyeshalom felé, mert a komáromi szakaszon a kiépített terelésben több autó ütközött, Komáromnál leterelnek mindenkit, aki nem akar belekerülni a 10 kilométeres araszolásba, az jobban jár, ha már Tatánál lehajt és az 1-es főúton kerül. Baleset történt korábban az M0-áson és Ecsernél az M5-ös felé vezető oldalon, csak a leállósáv járható 4-5 kilométeres a dugó ott. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már 13 kilométeres a dugó az M1-esen Hegyeshalom felé Komárom előtt, aki tud, Tatánál hajtson le a pályáról. Pillanatokon belül a friss hírek jönnek, a következő órában pedig többek között majd Prince dala. És a Uniqué is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Búcsúzott Dunaújváros az élvonalbeli női kézilabdától. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megható pillanatok között játszotta utolsó hazai NB1-es mérkőzését a Dunaújvárosi Kohász K.A., amely vasárnap este a Kozár Misleny együttesét fogadta. A már kiesett csapatok találkozóján a fiatal dunaújvárosi játékosok nagy lelkesedéssel és óriási akarattal küzdöttek, sokáig szoros mérkőzést játszva vendégekkel. A hajrában azonban a Kozár Mislenyiek bizonyultak higgadtabbnak, és végül 30-21-es győzelmet arattak. A vasárnap este nem csak egy mérkőzés végét, hanem egy korszak lezárását is jelentette Dunaújváros sportéletében. 47 év után búcsúzott Dunaújváros az élvonalbeli női kézilabdától. A következő napokban több dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogirtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrőnapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetben 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljes a szolgáltatások köre. Holnap sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozásáról döntött a kormány. Nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban, felkészült a rendőrség a BL döntőre. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat. Egyebek mellett erről is döntés született a kormányülésen. A kormány szóvívői sajtótájékoztatón elhangzott, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy monitoringrendszer létrehozására kapott megbízást. Az adatok nyilvánosságra hozásának határideje pedig szeptember 1-e. Az egészségügyben azt is vizsgálják, hogy miként érvényesülnek a betegjogok. A cél, hogy ezek a gyakorlatban is megvalósuljanak. Éjszaka is folytatódtak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Ukrajnát több mint 160 drónnal támadta az orosz hadsereg. Ezek többségét elfogta a légvédelem, de több becsapódott Csernyihív környékén. 7 helyszínen volt robbanás, kár keletkezett a civil létesítményekben, 3 sebesültet jelentettek. Közben az ukrán haderő egyebek mellett Szevasztopolt támadta. Több lakóházban, a központi bank tetőszerkezetében és a villanyvezetékben keletkeztek károk. A város az orosz Fekete-tengeri flotta fő bázisa. Az orosz védelmi minisztérium közölte, 140 ukrán drónt lőttek le éjjel, 8 régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett. Több repülőtéren korlátozták a forgalmat. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Csaknem 4000 rendőr biztosítja majd a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze a Puskás arénában. A párizsi és londoni szurkolók több mint 17000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több tízezer szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légirányítóval, külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre, ideiglenesen a reptér egyes termináját is megnyitják. Sok napsütésre számíthatunk, később északnyugat felől beborul az ég, elszórtan kialakulhat záporzivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben az zivatarok miatt, ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Például Will Smith-től, vagy George Michael-től, vagy a Backstreet Boys-tól. Ezek a nevek a világ minden pontján jól csengenek, és ismerősek. Remélem, hogy a kedves Best FM hallgatóknak is. Az órát viszont a bajkeverő, a Troublemaker című dal Tayo Cruz slágere indítja. 5 perc elmúlt 11. Jó munkát, jó utat! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM-ben a legjobb zenék. 1994-ben folytatjuk Aswaddal, jön a Shine, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágerei pedig mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán 6 és 8 között a Night Shift-ben. 6-tól Whiteboy, 7-től a lemezjátszók mögött DJ Effendi.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M3-ason Budapest felé Bag után a 35-ös kilométernél a szalagkorlátot javítják. Egy sávon lehet autózni, 3 kilométeres a torlódás. Ennél sokkal nagyobb az M1-esen, ahol korábban Hegyeshalom felé Komáromnál 6 autó ütközött. A komáromi csomópontnál leterelnek mindenkit a pályáról. 13 kilométeres a dugó, érdemes már Tatánál lehajtani. És 4-5 kilométeren az M0-ás is torlódik az M1-es felé vezető oldalon Maglódnál, szintén baleset miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakó.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Fénykép és Majoros Rita. Mindjárt indul a délután a kanadai Nickelback Photograph című dalával. Jó étvágyat az ebédhez, Max Levente vagyok. Everybody.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megható pillanatok között játszotta utolsó hazai NB1-es mérkőzését a Dunaújvárosi Kohász K.A., amely vasárnap este a Kozár Misleny együttesét fogadta. A már kiesett csapatok találkozóján a fiatal dunaújvárosi játékosok nagy lelkesedéssel és óriási akarattal küzdöttek, sokáig szoros mérkőzést játszva a vendégekkel. A hajrában azonban a Kozár Mislenyiek bizonyultak higgadtabbnak, és végül 30-21-es győzelmet arattak. A vasárnap este nem csak egy mérkőzés végét, hanem egy korszak lezárását is jelentette Dunaújváros sportéletében. 47 év után búcsúzott Dunaújváros az élvonalbeli női kézilabdától. A Dózsa mozi előtti téren Dunaújvárosban a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katonaság és a társszervek mutatkoztak be az érdeklődőknek. A programokra diákcsoportok és családok is nagy számban érkeztek, a látogatók pedig test közelből ismerkedhettek meg a rendvédelem speciális járműveivel és eszközeivel. A szervezetek munkatársai a pályaválasztás előtt álló fiatalokat toborzó programokkal és szakmai tájékoztatókkal is várták, írja Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót Fut a Város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrőnapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetben 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejér vármegyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a Fejér vármegyei vásárlókat is, hogy az érintett termékeket ne használják. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor. Napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A Best FM-en.
2: Vizsgálat indult a Klebersberg központ és a tankerületek kapcsán. Folyamatos a munka az aszbest szennyezés ügyében. Ismét követhetjük, merre van a vonat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. A kormány szóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, az a cél, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és erősödjön az intézmények autonómiája. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert arra is felkérte a kormány, hogy június 15-éig intézkedjen az iskolai igazgatók bevonásáról a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek családjai. Folyik a munka az aszbeszt szennyezés ügyében több minisztérium, valamint egy magyar-osztrák közös munkacsoport részvételével. Ez is elhangzott a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a bevitt mintákban mekkora a szennyezés. A cél, hogy megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. Magyarországon tilos az aszbeszt tartalmú anyagok használata. Az osztrák bányákból több éve érkezik szennyezett kőzuzalék. Az aszbeszt szennyezés ügyében a kormány a szennyezőfizet elvét érvényesíti. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Ismét szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkenést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Szerintük ez azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az asztronautákra. Legutóbb januárban voltak hasonló problémák az űrben keringő bázison. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk. Sok napsütésre számíthatunk, később északnyugat felől beborul az ég, elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt, ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egész délután szép napot, igazán kellemes szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Én fodrásztól jöttem éppen, úgyhogy hát ma már csak jó napom lehet, és ezt hoztam önöknek is így egész délutánra. 6 óraig biztosan itt leszek, és addig szolgáltatom a legjobb zenéket. Subbase Monster érkezik mindjárt, és a 4 ütem, de előtte a Nickelback indítja a délutánt. Jön a Photograph!
0: Best FM!

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Sometimes I get a good

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beast és a Pánik, a folytatásban pedig a legjobb zenék jönnek a 90-es és 2000-es évek nagy kedvencei. Lehet, hogy feszínesnek tűnik, de azt gondolom, hogy ha valaki fodrásszal indítja a napot, akkor olyan nagy baj már nem lehet. Én most jöttem onnan és imádom a jóhajnapot, úgyhogy ajánlom mindenkinek. És a következő dalt pedig engedjék meg, hogy a fodrászomnak és egy másik fodrásznak, a Szalomból Gábornak, szóval Roland és Gábor, nektek szól a következő dal. Köszönöm szépen a mai reggelt. Annyira jó lenne egyébként minden nap fodrásznál indítani. Na jó, nem is húzom tovább itt az időt. Ma is jönnek a legjobb zenék, természetesen közlekedési infókkal, mindenféle érdekességgel, mozi ajánlóval. Hozom majd a napkérdését is, úgyhogy legyünk együtt ma délután. Hozom mindjárt a Simply Red dalát, jön a Something Got Me Started, jön Emily Sunday, most pedig Staccato és a Here We Go, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután ma is utazzunk együtt, hozom a közlekedési információkat, ha önök pedig látnak, tapasztalnak valamit, megköszönöm, hogyha gondolnak rám és a többi utazóra, és már küldöm is nekik az infókat, jöhet a 0620 55 55 155-re bármi. Az M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben 6 autó ütközött, emiatt a 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról, 15 kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M3-oson Budapest felé Bag után, a 35-ös kilométernél pedig szalagkorlátot javítanak, egy sávon lehet haladni, itt 3 kilométeres jelen pillanatban a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha valakinek van információja az utakról, lát valamit, megköszönöm, ha felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és a Rockpart, imádom ezt a dalt. Pár perc múlva délután 1 óra lesz, a legfrissebb hírek érkeznek majd, aztán folytatódik majd a remek slágerkavalkád, úgyhogy maradjanak velem, és hozom majd a napkérdését is, na meg a Margaret Island dalát, itt lesz a Valahol...

0: és jön a Maroon 5 is, és a Makes Me Wonder.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Búcsúzott a Dunaújváros az élvonalbeli női kézilabdától. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Megható pillanatok között játszotta utolsó hazai NB1-es mérkőzését a Dunaújvárosi Kohász K.A., amely vasárnap este a Kozár Michelin együttesét fogadta. A már kiesett csapatok találkozóján a fiatal dunaújvárosi játékosok nagy lelkesedéssel és óriási akarattal küzdöttek, sokáig szoros mérkőzést játszva vendégekkel. A hajrában azonban a Kozár Michelin-iek bizonyultak higgadtabbnak, és végül 30-21-es győzelmet arattak. A vasárnap este nem csak egy mérkőzés végét, hanem egy korszak lezárását is jelentette Dunaújváros sportéletében. 47 év után búcsúzott Dunaújváros az élvonalbeli női kézilabdától. A következő napokban több Dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogirtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a Sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei-tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrónapot is szerveznek egész nap, a rendelőintézetben 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejérvár megyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor. Napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat. Azonnali vizsgálat indul a kigyulladt mozdony miatt. Tiszaújvárosi robbanás. Elkezdi a helyreállítást a MOL. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az oktatás és az egészségügy kapcsán is hozott döntéseket a kormány. A kormány szóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, szeptember 1-i határidővel nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban felülvizsgálja a kormány a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. A cél, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen és erősödjön az intézmények autonómiája. Június 15-ig arról is döntés születhet, hogy az iskolaigazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek családjai. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen balesetveszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a létesítmény helyreállításához szükséges munkálatok. Ehhez megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyag ellátását. A tragédia múlt pénteken történt. A robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek, az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Svájc lett idén a világ legjobb országa egy amerikai felmérés szerint. A top 10-es listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Svájcot Dánia követi, majd Svédország és Németország következik. Bekerült a 10 közé még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép szerdát kívánok a folytatásban is mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ám hogy 4 perccel, lassan 4 perccel délután 1 óra is, úgyhogy jöhet a délutáni kávé, mellé pedig egy kis napsütés. Valmar és a Manuel féle Éget a nap érkezik hamarosan. De jön Király Viktor is a Fire-rel, jön a Margaret Island és a Valahol, most pedig a Gácsóval táncolunk.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Kinek mi az, amiből nevetségesen sok van otthon, amire egyébként valószínűleg egyáltalán nem is lenne szükség? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk, megkérdeztem itt a kollégákat kint, hogy ők miből tartanak nevetségesen sokat otthon, és volt, aki zuhanysapkát gyűjt például a különböző hotelekből, és azokat tartja otthon, és abból nevetségesen sok van, vagy ilyen ajándék papírszatyrok, amiket az ember mondjuk megkap, vagy kap benne valamit, és akkor összehajtogatja, hogy majd jó lesz valamire, de valószínűleg semmire nem fogjuk használni. Szóval kinek mi az a dolog, amiből nevetségesen sok van otthon? 0620 55 55 155, ez még egyszer a számunk, várom az üzeneteket. Egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Na meg, Kossi Janka, és ahol voltál? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok mindenkinek, nagyon-nagyon nagy a meleg kint, úgyhogy a sofőrök tartsanak egy picit több pihenőt, illetve ami még fontos, hogy a megfelelő folyadékpótlásról is gondoskodjanak, illetve figyeljenek a Hungária körúton Budapesten, mert baleset történt a Kacsó-Pongrácz útnál, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Az M1-es autópályán pedig Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon kiépített terelésben korábban 6 autó ütközött, a 85-ös kilométernél újra mindkét sáv járható, viszont a torlódás jelen pillanatban is legalább 10 kilométeres, úgyhogy hát ezzel kell számolni. A 65-ös főúton Zomba átkelési szakaszán pedig egy műszaki hibás kamion vesztegel a 10-es kilométernél, elfoglalva fél útpályát, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is az infókat. Jó utat mindenkinek, legyenek óvatosak!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután mindenkinek, néhány perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mert hogy már 2 óránál járunk, elképesztően pörög a délután. Utána Madonna zenél, majd nekünk itt lesz az American Pie. És a múlt héten nagy szülinapi koncertet adó Berecki Zoltán is jön.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Búcsúzott Dunaújváros az élvonalbeli női kézilabdától. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Megható pillanatok között játszotta utolsó hazai NB1-es mérkőzését a Dunaújvárosi Kohász K.A., amely vasárnap este a Kozár Misleny együttesét fogadta. A már kiesett csapatok találkozóján a fiatal dunaújvárosi játékosok nagy lelkesedéssel és óriási akarattal küzdöttek, sokáig szoros mérkőzést játszva vendégekkel. A hajrában azonban a Kozár Mislenyiek bizonyultak higgadtabbnak, és végül 30-21-es győzelmet arattak. A vasárnap este nem csak egy mérkőzés végét, hanem egy korszak lezárását is jelentette Dunaújváros sportéletében. 47 év után búcsúzott Dunaújváros az élvonalbeli női kézilabdától. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót Fut a Város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrónapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetben 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Júniusban elindul a Nagyszombati út felújítása az első ütemben, a Budai és a Zsolnai út közötti szakasz újul meg mintegy 500 millió forintból. A városi forrásból finanszírozott beruházás munkaterületét május 26-án kedden adták át Székesfehérváron. A Nagyszombati út felújítása az első ütemben a Budai és a Zsolnai út közötti közel 800 méteres szakaszt érinti, ahol a nulladik ütemben már megújult a Prónai utca és kiépült a csapadékvizelvezető rendszer is. További információk a FEOL oldalán. Május 27-én ismét megrendezik a kihívás napját, amelyhez idén is csatlakozhatnak tanintézmények, munkahelyek, közösségek, települések és nyugdíjas szervezetek is innen Fejérvár megyéből is. Az ország egyik legnagyobb közösségi sportprogramjának célja, hogy minél több ember mozogjon együtt játékos és közösségi formában. A szervezők szerint a kezdeményezés legfontosabb üzenete, hogy a mozgás összehozza az embereket és a generációkat is. A programsorozat Magyarországon már több mint 30 éve népszerűsíti az aktív és egészséges életmódot. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor. Napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Folyik a munka az aszbeszt szennyezés ügyében. Hősképző plusz programot indítanak a mentők, estétől zivatarok érkezhetnek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folyik a munka az aszbeszt szennyezés ügyében, már felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság. Erről Köböl Anita kormány szóvívő számolt be sajtótájékoztatón. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a bevitt mintákban mekkora a szennyezés. A cél, hogy megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. Magyarországon tilos az aszbeszt tartalmú anyagok használata. Az osztrák bányákból több éve érkezik szennyezett kőzuzalék. Az is elhangzott, hogy az aszbeszt szennyezés ügyében a kormány a szennyező fizet elvét érvényesíti. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az OMS közölte, a hősképző program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást országszerte azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyára az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Ma is erős az UV-sugárzás, az ország legnagyobb részén az UV-index jóval a 7-es érték fölött van. A legmelegebb órákban kerüljük a napozást, és mindig gondoskodjunk a bőrünk megfelelő védelméről. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég, elszórtan kialakulhat záporzivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyira szeretem azokat a délutánokat, amikor egy-egy dal isteni emlékeket hoz a 90-es, 2000-es évekből, amikor elkezdtem buliba, diszkóba járni, és mondjuk Alcazart hallgattam. Hát ezekből az időkből jön mindjárt a This is the World We Live In. Elmúlt 2 óra is lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez pedig Madonna és az American Pie.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, kinek mi az, amiből indokolatlanul sok van otthon? Anitánál a befőttes üvegekből. Már ott tartok, hogy külön polcot kaptak, pedig évente egyszer főzök lekvárt, és az most volt az eper szezonban, úgyhogy azt hiszem elpakolom őket. Robi azt írja, USB kábelek. Egyik sem jó ahhoz, amit épp tölteni akarok, úgyhogy van egy egész fióknyi USB kábelem, ami nagyjából semmire nem jó. Ír Dani is, fél pár zoknik. Szerintem éjjel elszöknek, vagy valaki elviszi őket, de abból van a legtöbb. Úgyhogy a legtöbbször például ő már felemás zoknikat szokott hordani. Egyébként ezzel én is így vagyok. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Na meg a Black Attack dala. Itt a Heartless a Best

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskeméttől Lajos Mizséig, azaz a 80-as és a 60-as kilométerek között torlódik a forgalom munka miatt, úgyhogy aki teheti, válasz az 5-ös főutat. Debrecen térségében a 481-es főúton pedig baleset történt a 3-as kilométernél, félpályás a lezárás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es éve.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban több Dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogírtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. A Dózsa-mozi előtti téren Dunaújvárosban a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katonaság és a társszervek mutatkoztak be az érdeklődőknek. A programokra diákcsoportok és családok is nagy számban érkeztek, a látogatók pedig testközelből ismerkedhettek meg a rendvédelem speciális járműveivel és eszközeivel. A szervezetek munkatársai a pályaválasztás előtt álló fiatalokat toborzó programokkal és szakmai tájékoztatókkal is várták, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrónapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetben 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Május 27-én ismét megrendezik a kihívás napját, amelyhez idén is csatlakozhatnak tanintézmények, munkahelyek, közösségek, települések és nyugdíjas szervezetek is innen Fejérvár megyéből is. Az ország egyik legnagyobb közösségi sportprogramjának célja, hogy minél több ember mozogjon együtt játékos és közösségi formában. A szervezők szerint a kezdeményezés legfontosabb üzenete, hogy a mozgás összehozza az embereket és a generációkat is. A programsorozat Magyarországon már több mint 30 éve népszerűsíti az aktív és egészséges életmódot. Holnap sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt is van a hétköznap kellős közepe, sőt, már túl is vagyunk rajta, mivel a legtöbb hallgatónak ez a munkahét ezért rövidebb, mint a többi. Ez a 93.1 West FM Dunaújvárosi hallgatók, a mikrofonnál Molek Csongor, és a kolumbiai hölgyel kezdünk, ő nem más, mint Shakira, tőle szól a Loca című felvétel.
0: 93.1 West FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat Dunói városból és a környékünkről. A nevem Molek Csongor, már május 27-e van, és egy kis ünnepléssel megalapozzuk a jó hangulatot. Hella, Pascal és Gyula, nagyon boldog névnapot kívánok. A születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. 323 évvel ezelőtt pont ezen a napon lerakták a lendő orosz főváros Szentpétervára első erődítményének alapkövét. És 89 esztendeje, 1937. május 27-én megnyitották a Golden Gate hidat San Franciscóban a gyalogosok számára. Íres emberek, akik május 27-én születtek, 69 éve látott napvilágot Révész László, Munkácsi Mihály díjas festő, performance művész. És 47 esztendeje született Peller Károly, színész, operettének, táncos, komikus. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, dunaújvárosi hallgatók, remélem eddig is jól telt a mai napjuk. Eve és Gwen Stefani duettjét játszom most, ez a Let Me

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fej.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: a mesét.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en jó utat mindenkinek, vezetnek elég sokan, nem árt a többiekre is figyelni, kedves dunaújvárosi közlekedők. A 62-115-ösön számítani kell még útszűkületre. A 0-es és 9-es kilométer közötti szakaszon Nagyvenyim, Mélykútpuszta, Kisvenyim bekötő útról van szó. Aztán a 6-oson kaszálási útkarbantartási munkák miatt lassabb a haladás, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 70-es kilométer környékén, de elméletileg már nem sokáig. És ugrunk az 52-124-esre, az újsolti bekötő utat említettük már, itt a 0-es kilométernél még jó pár héten keresztül mindkét irányban lassabb a haladás közműépítési munkálatok miatt. Aki pedig éppen vezet és lenne egyéb infója, már is jelezheti. 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is nagyon szépen köszönjük a közlekedők nevében. Sasha örök slágerét meghallgatjuk most a Best FM-en, ez az I Feel Lonely.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Itt a 93 egy Best FM-en. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel Dunai Városból vagy a környékünkről, akik velünk vannak hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és még két óra miénk a szerdából. Indítja a felvonást mindjárt Christina Aguilera, és szól a Car Wash című dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek. A Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek. Picasso kiállítás lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján, június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozókönyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig csaknem 15,5 millió forintnyi kártalanítást kaptak. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában. Várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A délnyugati és északkeleti ország részben helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik. A csúcsérték 29 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt szólnak a legjobb zenék a nap 24 órájában a 93.1 Best FM-en. Dunaújvárosi hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Én maradtam a helyemen, ülök még a fekete székemben itt a stúdióban. És ez a terv egyébként este 6-ig, közben játszom a jó zenéket. A mikrofon mögött Molek Csongor, Christina Aguilerával kezdünk, és szól a Car Wash.
1: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
5: Yo, small tuna fish, y'all. This is...

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Nincsenek rossz híreim a holnap időjárással kapcsolatban, dunói városi hallgatók. Gondoltam, ezzel kezdjük ezt a felvonást. A mikrofon mögött Molek Csongor. Szeretettel köszöntök mindenkit. Tehát szép időnk lesz csütörtökön, és élvezhetjük

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, 21 dobogós helyezéssel zárták a Dunaújvárosi Láptollabda eseversenyzői az Aranyiskola tornatermében megrendezett korosztályos országos bajnokságot. Május 23-án volt egyébként a gyermek, serdülő és ifjúsági korcsoport számára megtartott viadalon. A Dunaújvárosi csapat igen népes különítménnyel összesen 45 sportolóval vágott neki a csatározásoknak, és Kohán Árpádné, a DLS-e vezetője említett információkat a dunaujvaros.com hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, a hat pályának köszönhetően gördülékenyen, a megszokottnál kevesebb várakozási időben zajlottak a mérkőzések, és a házigazda dunaujvarosiak ezúttal is alaposan kitettek magukért, mivel 21 dobogós helyezéssel, 5 arany, 5 ezüst és 11 bronzéremmel zárták a versenyt úgy, hogy a csapatversenyben a második újszászi VVS-e 13, míg a harmadik Szederkény 3 éremmel térhetett haza. Mindenkinek szívből gratulálunk, a fotós beszámoló fent van a dunaujvaros.com hírportálon. A Will Smith zenél most nekünk, és az egyik filmes betétdala következik, a Man in Black.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, mindenkinek szép késő délután szerdára, aki velünk tart Dunaújvárosból vagy a környékünkről, és remélhetőleg akadnak új hallgatók is, őket külön köszöntöm. A mikrofonnál Molek Csongor indítja az úgy közös óránkat, mindjárt az Outcast, a dal pedig a Way You Move.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában. Várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost, fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki. A napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig csaknem 15,5 millió forintnyi kártalanítást kaptak. Fiatal művészek vették birtokba Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyártáskúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemlék épülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A délnyugati és északkeleti országrészben helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik. A csúcsérték 29 és 34 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A következő napokban több Dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogírtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zala vármegyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. A Dózsa-mozi előtti téren Dunaújvárosban a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katonaság és a társszervek mutatkoztak be az érdeklődőknek. A programokra diákcsoportok és családok is nagyszámban érkeztek, a látogatók pedig testközelből ismerkedhettek meg a rendvédelem speciális járműveivel és eszközeivel. A szervezetek munkatársai a pályaválasztás előtt álló fiatalokat toborzó programokkal és szakmai tájékoztatókkal is várták, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrőnapot is szerveznek egész nap, a rendelőintézetben 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket és a vakációra válik teljes szolgáltatások köre. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejérvár megyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor, napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most már tényleg itt tartunk a szerda késő délutánnál, dunaújvárosi hallgatunk, ez a 93.1 Best FM. A mikrofon mögött Molek Csongor, hát üdv mindenkinek, az újaknak főleg, akik esetleg most nemrég csatlakoztak hozzánk. Már csak 60 perc a miénk a szerdából, úgyhogy belehúzunk és mindjárt közlekedünk. Zenél az Outkast és szól a Way You Move.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, aki közlekednek jelenleg Dunai Városi autósok, még mindig végzik a közműépítési munkálatokat az 51-esen, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton, a 75-ös kilométer környékén. Az 52-esen pedig a csomópont építési munkálat miatt aktuális még az útszűkület Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 47-es kilométernél. Aki éppen vezet és lenne egyéb infója, jelezheti bátran most is. 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Gabriel felvétele következik, a bemutatkozó stúdióalbumáról meghallgatjuk a Dreams című slágert itt a Best-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunai városi hallgatók Szolnokon a Holtiszai vízisporttelepen rendezték meg a kajakkenusok első ifjúsági válogató és második paraválogató versenyét. Május 23-án és 24-én az ország 42 tagszervezetének több mint 200 versenyzőjét felvonultató mezőnyében nyilván ott voltak a Dunai városi központi sportegyesület fiataljai is, akik 6 versenyzővel Bebő Klara, Lényesi Luca, Lényesi Réka, Csernák Attila, Györkő Huba, Katona Réka Sára. Nekivágtak a küzdelmeknek, a dunai városiak ezúttal is alaposan kitettek magukért, és végül egy arany, egy ezüst, valamint 2 bronzéremmel zártak a rendkívül erős mezőnyben, amivel az összesített éremtábla 9. helyét sikerült megszerezniük. A női kajak egyese 200 méteres számában 2 dobogós helyezésnek is örülhettek a DKS-e versenyzői, mivel Bebő Klara az első helyen ért célba, míg Katona Réka Sára a 3. helyet szerezte meg. A fiú kenu egyesek 1000 méteres A döntőjében Györkő Hubáért szoríthattunk, aki remek versenyzéssel végzett a 2. helyen a szegedi Molnár Lukács mögött, míg a 3. helyet a szintén szegedi Molnár Ádám szerezte meg. A női kajak egyesek 500 méteres finália pedig elég komoly küzdelmet, valamint Bebő Klara bronzérmét hozta úgy, hogy győztes Hofer Bianca 4, még a 2. Leskó Vivien szűk 3 tizeddel előzte meg a DKS-e tehetségét. Mindenkinek gratulálunk, a dunaiváros.com hírportálon fent vannak a részletek. Most Rihanna és T.I. zenél nekünk, a dal a Live Your Life.
1: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai Városban is a környéken. A hip-hop műfaj királya következik Tupac és a California Love című slágerével. Én búcsúzom lassan. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek az előző három felvonásra, kedves hallgatók, és további kellemes késő délutánt kívánok, jó pihenést majd későbbre. Holnap pedig találkozunk, csütörtökön is jelentkezem majd, délután 3 órától a legjobb zenékkel. Molek Csongort hallották, hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megkezdődik a szúnyogok írtása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban több Dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogirtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen, a munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrónapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetbe 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. Országosan 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejérvár megyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. Csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon a Fejérvár megyei szülőknek is. Érdemes még májusban foglalni. Fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok szerepelnek. Holnap sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei, egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban, ma estig bárhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az oktatás és az egészségügy területén is hozott döntéseket a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban pedig felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Emellett arról is döntött a kormány, hogy augusztusban 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei. Megint lehet látni, hogy mennyit késnek a vonatok. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint egyelőre regisztrációval lehet megnézni a valós idejű információkat, de azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Figyelnünk kell az utakon a mocsári teknősökre, ezekben a hetekben van a párzási és tojásrakási időszakuk, ezért tömegesen kelnek át az utakon, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
3: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a technikus fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
2: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációi miatt értékes, ráadásul több mint 100 miniatűr kép mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Záporokkal és erős széllel vonul át hazánkon egy hidegfront. Késő estig főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon eredhet el az eső, helyenként jégeső is előfordulhat. Éjszaka 18-26 fok várható. Holnap és pénteken is újra napos, száraz időre számíthatunk, csak néhol erősödik meg a szél, 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok, szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Félig viccesen mindig meg szoktuk jegyezni, hogy a szerda a legkönnyebb nap, mert hogy a pop és rádiós lágerek kategóriába azért eléggé sok minden belefér, és hát igyekszünk eléggé sok mindent is belepréselni ebbe a 120 percbe. Indul a Night Shift itt a Best FM-en, 6-tól 7-ig velem White Boy a 7-től szerdai rezidensünkkel, DJ FND-vel a Night Shift lemezjátszóinál.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: a lemezjátszóknál Whiteboy.
1: De a mixcloud.com per DJ Whiteboy profilomon ott van kereken 150 korábbi Night Shift mix. Vegyesen van minden. Hip-hop, R&B, funky, dance, pop, house, chill, lounge, deep house. Szóval van miből válogatni. 150 mondom azért, az egy szép szám. És természetesen mindegyik mellett ott van a tracklista is. Szóval, hogyha merülne fel kérdés, hogy ez a dal vagy az milyen remixben, milyen verzióban szól, akkor ott is rögtön választ találtuk a kérdésre. Jó, tehát 150 korábbi mix elérhető. Mixcloud.com per DJ Whiteboy.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Best FM Rádió Magyarország. Jó, legyetek kedvesek, ha még nem tettétek volna meg Instán és Facebookon keresztül. Rengeteg információ van ott róluk, fel is vehetitek velünk a kapcsolatot, üzenhettek nekünk pont úgy, mint a 0625555155-ös SMS és Viber számunkon keresztül, vagy hogyha e-mailt írtok az infokukac bestfmbudapest.hu e-mail címünkre.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Effendi már teljes készültségben, készenlétben megint hozott egy jó nagy brakatnyi, soha meg nem jelent verziót, és sehol máshol nem hallható mashupot és bootleget, úgyhogy ezekből el leszünk látva a következő órában. Picike szünet, helyet cserélünk, és héttől folytatódik az őrület pop és rádiós lágerek mixben, de már DJ Effendi tolmácsolásában, itt a Night Shift-ben, 7 és 8 között.
2: I get strung up from a loving, I wish she cared to see, but she only cares when she's got the time, and I fret so much.

0: legjobb zenékkel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Búcsúzott Dunaújváros az élvonalbeli női kézilabdától. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Megható pillanatok között játszotta utolsó hazai NB1-es mérkőzését a Dunaújvárosi Kohász K.A., amely vasárnap este a Kozár Michelin együttesét fogadta. A már kiesett csapatok találkozóján a fiatal dunaújvárosi játékosok nagy lelkesedéssel és óriási akarattal küzdöttek, sokáig szoros mérkőzést játszva vendégekkel. A hajrában azonban a Kozár Michelin-iek bizonyultak higgadtabbnak, és végül 30-21-es győzelmet arattak. A vasárnap este nem csak egy mérkőzés végét, hanem egy korszak lezárását is jelentette Dunaújváros sportéletében. 47 év után búcsúzott Dunaújváros az élvonalbeli női kézilabdától. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrőnapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetben 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Júniusban elindul a Nagyszombati út felújítása az első ütemben. A Budai és a Zsolnai út közötti szakasz újul meg mintegy 500 millió forintból. A városi forrásból finanszírozott beruházás munkaterületét május 26-án kedden adták át Székesfehérváron. A Nagyszombati út felújítása az első ütemben a Budai és a Zsolnai út közötti közel 800 méteres szakaszt érinti, ahol a nulladik ütemben már megújult a Prónai utca és kiépült a csapadékvizelvezető rendszer is. További információk a FEOL oldalán. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljes a szolgáltatások köre. Itt Fejérvár megyében is. Megjelennek a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. Országosan 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. A meteorológusok szerint a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet a délutáni órákban 32 fokig emelkedhet, kevés helyen alakulhat ki futózápor. Napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de záporok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Helyreállítják a MOL tiszaújvárosi üzemét. Ősszel újra nyithat a Miskolctapolcai barlangfürdő. Ma bárhol eshet, de holnap újra napos száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. A múlt heti robbanás után már elhárították a közvetlen baleset veszélyt, így elkezdődhetnek a szükséges munkálatok. Ehhez pedig már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemben múlt héten pénteken történt robbanás, a balesetben egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük 4 súlyosan, de az állapotuk stabil. Az üzemi baleset nem érintette Magyarország üzemanyag ellátását. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása. Közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
2: Egy hideg front vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: És neki se küldted ki a Rének?
6: Nem.
5: Pedig hát ő tök friss, fiatalos, ízi szerintem ő ennék kaján.
6: Irigy vagyok, én nem adom oda senkinek, én nekik se adom oda.
5: Láttad te már a Rének, hogy néz ki?
6: Igen, láttam.
5: És ezek után irigy vagy. Effi, nem is vetek rád. Én ingyen odaadnám neki.
6: Tényleg?
5: Figyelj.
6: Én már öreg vagyok, én nem.
5: Vagy csak romlik a szemed.
6: Hogy igen, az lehet.
5: Ez lehet. Itt a probléma. Jó van. DJ Fendi a lemezjátszók mögött. Pop és rádiós lágerek még egy órán keresztül.
4: Best FM. A legjobb zenék. Mixben.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Na, még mielőtt a Liblingedit nagyon rákezdene, gyorsan az elérhetőségeket. Tudjuk jól, hogy ez nála a legegyszerűbb.
2: Igen, nem akarnánk duába bele, igen, belecsúszni.
1: Pont, hogy...
2: De.
1: Nem? Belecsúszni?
2: Na, DJ Effendi mindenhol. Maradjunk ennyiben. Mixcloud, Soundcloud, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, DJ Effendi, keressetek.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Ezt tudtad, vagy erről beszéltünk már?
2: Na.
1: Hogy a Deep Swing in the Music, hogy ugye annyira azon a vonalon jöttek, meg azzal a hullámmal érkeztek, hogy bevallom őszintén, én nagyon sokáig, az elmúlt fél évig, egy évig, én teljesen abban voltam, hogy ez egy olasz csapat, vagy valami ilyesmi, mert egy olasz kiadónál jelent meg.
2: Igen, kiadó olasz, az biztos, igen.
1: Igen.
2: Tudod, hogy ők kik, honnan? Tudtam, de most megfogtál hirtelen.
1: Egy Los Angeles-i duó.
2: Igen, tényleg amerikai. Igen, és a kiadó volt olasz.
1: Igen.
2: Tudom, mert viszont nekik viszont elküldtem ezt.
1: Na, pont ezt akartam mondani, hogy hát viszont ez...
2: Nulla válasz érkezett, nulla.
1: De lehet, hogy már nincsenek is.
2: Nem úgy, a kiadónak.
1: Ja, kiadónak, ja. Az olasznak?
2: Az olasz.
1: Ja, azt hittem, hogy kiküldted nekik izé. Nem.
2: Losszibba.
1: Hát pedig lehetne, hogy...
2: Nem. Megkerülne az olaszok. Nem tudom. Hát egyszer elküldtem, és nem válaszoltak. Kerüljen meg két év múlva, mert kb. Annyi. És ő telt el.
1: Ja, ezt már két éve elküldted neki.
2: Igen. Egyébként a Glitterboxnak is küldtem egy dal, de ők se válaszoltak. Most a pár hetek volt ez, de nem válaszoltak.
1: Sajátot remixed?
2: Sajátot. De hát ők sok demót kapnak szerintem.
1: Igen. Nem baj, majd egyszer rájönnek, hogy...

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Ahogy Mátyás király mondta, volt ugye Eb, aki a kanalát meg nem eszi.
2: Igen.
1: Eb, aki nem játszik majd Insomniát a Puskásban. Persze, hogy fogok. Na, akkor
2: lap.
1: A lap. Még egyszer akkor a tétjeiket tegyék meg, kérem. Arzenál vagy Paris Saint-Germain.
2: Figyelj, szerintem a PSG-be húzza, de ahogy már beszéltünk korábban, én egyik csapatot sem szeretem, úgyhogy nekem aztán halálosan
1: mindegy, édes hogy mindegy, hogy melyikük fog.
2: Legyen egy jó meccs, meg jó buli, neked meg főleg legyen jó buli.
1: Jó, köszönöm szépen. Hát tele leszek FN-diszkó remixek, ja. Úgyhogy biztos jó lesz.
2: Lehet, hogy elmélek oda, hogy a jegyem nincsen, de vagy befülelek így a... Stadionon kívülről.
1: Küldök neked videót, hogy megőrülnek az emberek az FN-diszkó remixet.
2: Tegeld be az Instagramon a Best FM Night Shift.
1: Mindenkit be fogok ragálni. Neked meg akkor majd oda küldöm, ugye mondtad, hogy borozóval leszel.
2: Igen.
1: Akkor küldöm oda a szurkolókat, és akkor jövő szerdán találkozunk.
2: Jövő szerdán, oké.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lejár a babaváró hitelek gyermekvállalási határideje, afterpartit tartanak majd a BL döntő után, holnap már újra napos, száraz időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Fizetniük kell azoknak, akik felvették a babavárót, de nem lett gyerekük. Június végén ugyanis lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első hiteleseknek. Az államilag támogatott szabad felhasználású kölcsönt 2019. júliusa óta vehették fel azok, akik vállalták, hogy 5 éven belül gyerekük születik. Bár az első határidő már lejárt, de a koronavírus járvány miatt a kormány meghosszabbította azt idén június végéig. Tehát azoknak, akik 2019-ben vették fel a hitelt, de azóta sincs gyerekük, most mintegy 3 millió 700 ezer forintnyi kamattámogatást kell majd egy összegben visszafizetniük. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A mentő közleménye szerint a hősképző program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyáron az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébik. A Superment a teszten 6 gyártó szuperédes és hagyományos termékeit ellenőrizték. Az eredményekről Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese beszélt rádiónknak.
3: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt.
2: Sporttörténelmet ír Budapest. Először lesz hivatalos afterpartija a labdarúgó bajnokok ligája fináléjának. A helyszín a Vajdahunyadvára lesz, a hangulatról pedig egy német DJ gondoskodik majd. A szervezők szerint külföldi futballlegendákkal is össze lehet majd futni a buliban. Szombaton egyébként a Puskás Arénában a bajnokok ligája döntőjében a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. Záporokkal és erős széllel vonul át hazánkon egy hideg front. Késő estig főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon eredhet el az eső, helyenként jégeső is előfordulhat. Éjszaka 18-26 fok várható. Holnap és pénteken is újra napos, száraz időre számíthatunk, csak néhol erősödik meg a szél, 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok, szombaton az északi-északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 27 évvel ezelőtt, 1999-ben, május utolsó hetében a Backstreet Boys egy addig elképzelhetetlennek tűnő rekordot döntött meg. Harmadik nagylemezükből, a Millenniumból egy hét alatt több mint 1 millió példányt adtak el. Nem a harmadikról, hanem az első albumról érkezik majd hamarosan a Get Down itt a Best FM.
4: Ez a Night Shift a Best

ezt a legjobb zenék. Nyilván ez a mostani fét lesz, már nem az a fét lesz, ami régen volt, és soha nem is lesz az. Maxi Jazz nélkül viszont, akik ott voltak a tavalyi budapesti koncerten, ami az első volt itt Magyarországon Maxi Jazz nélkül, nos, ők azt mondták, hogy a zenekar nagyon gyönyörűen megoldotta ezt az eléggé nehéz feladatot, aki pedig esetleg arról a buliról lemaradt volna. Ha minden igaz, akkor az idei Sziget Fesztiválon pótolhat. Én szerencsére láttam még a Fétlesz jó pár szó Maxi Jazz-zel, és biztos vagyok benne, hogy most meg fogom majd nézni Maxi Jazz nélkül. Most viszont Maxi Jazz-zel jön az Insomnia.

0: ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
2: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that I... Sometimes your nightmare...

Rendben, Stefan, a legjobb zenék nem sunshine, mint napsütés, hanem sun chime, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt vele a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, sunshine. Ez jön itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenéka, hogy haladunk előre az időben és arccal a budapesti bajnokok ligája döntő felé. Egyre több budapesti terület, illetve útvonal kerül lezárás alá. Holnaptól például már a Koskároly sétányt a Hősök terét körben, illetve az Állatkerti körutat, a Gundel Károly körút és a Hősök terek között sem lehet

A legjobb zenék, Eric Prydz vagy Eric Prydz, tettem fel neki a kérdést a szép emlékű Flirt Disco WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló buli ne hallatszodjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Eric Prydz, mert hát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul, mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátné ugyanis az Állatorvosi Egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy valahol a Murányi utca környékén lakott, illetve hogy Balaton, szóval volt idő, amikor Budapesten bármikor bent a belvárosban szembe jöhetett velünk Eric Prydz. Most meg az egyik legnagyobb sikere jön velünk szembe, a Piano Nita Besten, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Több döntést is hozott már az új kormány, ellephetik az utakat a mocsári teknősök, átvonul hazánkon a hideg front, holnap már újra napos, száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az oktatás és az egészségügy területén is hozott döntéseket a kormány. Ezt jelentették be a kormány szóvivők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy szeptember 1-jéig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban pedig felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Emellett arról is döntött a kormány, hogy augusztusban 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei. Megint lehet látni, hogy mennyit késnek a vonatok. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint egyelőre regisztrációval lehet megnézni a valós idejű információkat, de azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Figyelnünk kell az utakon a mocsári teknősökre, ezekben a hetekben van a párzási és tojásrakási időszakuk, ezért tömegesen kelnek át az utakon, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
1: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációi miatt értékes, ráadásul több mint 100 miniatűr kép mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Egy hideg front vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Oroszlán Szonya Tép szét című dalát mindenki ismeri, és hát biztos mindenki tudja, hogy a Valami Amerika című filmhez íródott. A Black Machine Howie G című dalát is mindenki ismeri, ami hát szintén filmzene lett a megjelenés után pár évtizeddel. A House of Gucci című film egyik jelenetében csendül fel. Mindkettő érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Hát nem a szokványos hütteparti volt az, amit május másodikán az ausztriai Ischigl Ski Centrumban a záró hétvégén benyomott Christina Aguilera. Tele volt a hegy emberekkel, hallom már. Csak én nem voltam ott. Ain't no other man, Christina Aguilera érkezik itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több száz diplomata útlevelet vonna vissza a kormány, idén kevesebb akácmézre számíthatunk, kicsit lehűl a levegő, holnap 22-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. A múlt heti robbanás után már elhárították a közvetlen baleset veszélyt, így elkezdődhetnek a szükséges munkálatok. Ehhez pedig már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemben múlt héten pénteken történt robbanás, a balesetben egy ember meghalt, 9-en pedig megsérültek, közülük 4-en súlyosan, de az állapotuk stabil. Az üzemi baleset nem érintette Magyarország üzemanyag ellátását. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a Miskolctapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása. Közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: Holnap már újra napos száraz időben bízhatunk, a hidegfront átvonul hazánkon, így holnap estig már sehol nem lesznek záporok. Ma éjszaka 18-26, holnap napközben pedig 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokat süt majd a nap, és eső sehol nem várható, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok, szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha már Atlantában született 51 évvel ezelőtt ezen a napon, hát akkor nem is ment sehova, és az atlantai hip-hop és rap szén egyik meghatározó együttesének egyik tagja lett. André Lauren Benjamin, vagyis André 3000, az Outkast egyik fele. A teljes Outkast jön a Hey Ya-val nem sokára itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Lastafam a legjobb zenék, 180-tól 1500 dollárig terjednek a jegyárak a No Doubt Sphere-es koncertjeire. Májusra az összeset elkapkodták, ezért lett júniusra hat új dátum. Jön a Just a Girl, itt a Best

Best FM a legjobb zenék. Július 3, ez a hivatalos megjelenési dátuma az új Madonna nagylemeznek, a Confessions 2-nek, amelyről ugye két kislemez már ismert. Az április 18-án bemutatott I Feel So Free és a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love. Most

Best FM a legjobb zenék. Ugyanazok a hangok, akik annó azt mondták Jennifer Lopez koncertje előtt, hogy eljárt felett az idő, aztán rottyom volt az MVM Dome. Hát ők is most Pitbull kapcsán elkezdték, hogy erre már senki nem kíváncsi. Hát Pitbull már az elég csattanos választ adott, ugyanis teltházasra rakta Puskás Arénát, és ősszel ő is jön vissza az MVM Dome-ba. Most megjön az I Know You Want Me.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hiába járunk este 11 után, az igazi nyári mediterrán hangulatot azt ilyenkor is meg tudjuk idézni, illetve nem mi, hanem például majd a Fiesta a következő órában, érkezik majd a Bonita, illetve a Gloria Estefan, a Turn the Beat Around, de rajtuk kívül még a French Affair, az Allianz Ethnic, Tom Novi és Sherry Cole is érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A csütörtöki menetrend sem változik semmit. Miért is változna? Ha csütörtök, akkor dance, 120 percen keresztül 6 és 8 óra között a Nácsi legelején. Mindenhez majd DJ Miller fog hozzá csatlakozni. Ime egy kis előzetes búcsúgyanánt, mert hogy a mai Nácsi az pedig ennyi volt, úgyhogy Soul Searcherrel és I Feel In Love-val zárom a mai szerdát. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,